0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Betegelégedettségi platform lesz, már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek. Melegszik az éghajlatunk, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Készül a beteg elégedettségi platform. A jövő héten a tervek szerint el is indul, jelentette be az egészségügyi miniszter egy budapesti konferencián. Kifejtette, a cél az, hogy a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tudjon adni az ellátás minőségéről. Hegedű Zsolt beszélt arról is, hogy jövő csütörtöktől elkezdődik a várólista csökkentési program, valamint november 1-től munkába áll a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Eddig 5 ember gyanúsítotti kihallgatása történt meg az úgynevezett aranykonvoj ügyben. A terrorelhárítási központ egykori főigazgatóján és az Alkotmányvédelmi Hivatal egyik vezetőjén kívül 3 rendőr van köztük, fejtette ki a központi nyomozó főügyészség. Őket hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. A TEK és a titkos szolgálat március elején az M3-as autópályán feltartóztatott egy ukrán pénzszállítmányt. A járművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket pedig napokig fogva tartották. Élénkül a koronavírus, több fertőzés lehet a következő időszakban. Az elmúlt héten országos szinten emelkedett a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Nőttek az értékek Budapesten, a délpesti és a központi szennyvíztisztító területén, az agglomerációban, Békés Csabán, Pécsett, Szegeden, Szolnokon és Tatabányán is. A szakemberek szerint ezeken a településeken erősebben jelenhet meg a betegség. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutatott rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma.
1: Elvonult a hidegfront, lehűlt a levegő. Felhős napos időnk van, megerősödik a szél. Délután mindössze 17-18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap újra elszürkül az égbolt, de északon még több órára kisüthet a nap. Eső napközben szorványosan, főként a Dunántúlon, majd estétől egyre nagyobb területen fordulhat elő. Vasárnap keleten még borongós, zivataros idővel indul a nap, a folytatásban a csapadékzóna fokozatosan kelet felé távozik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Aláírásgyűjtés indult több rossz állapotú út felújításáért, újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. Az egyeztetés ezért lehetőséget adhat arra, hogy a résztvevők jelezzék a tapasztalataikat, valamint megosszák egymással azokat a problémákat, amelyek a lakóépületek környezetének állapotát befolyásolják. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják. A kezdeményezés azoknak a tulajdonosoknak is lehetőséget adhat, akiknek a kertjében vagy telkén olyan méretű fenyő áll, amelyet már kinőtt a környezete, és amelynek kivágása egyébként is időszerű lenne. A város számára ugyanakkor a fa kiválasztásánál a megfelelő állapot és a szabályos korona is lényeges, hiszen a fenyőnek a Kossuth téren kell majd megfelelnie az ünnepi díszítés és a közterületi elhelyezés szempontjainak, adta hírül a Szolnoki Napló. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az Év Tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczky kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Több Jász Nagykun Szolnok megyei útszakasz felújítását szeretnék elérni azok a civilek, akik aláírásgyűjtést indítottak a rossz állapotú utak rendbetételéért, számolt be róla a Szolnoki Napló. A kezdeményezők szerint az érintett útszakaszokon kátyúk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki, amelyek a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát is veszélyeztetik. A petíciókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász Nagykun Szolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Az egyik kezdeményezés a Martfű és Tiszaföldvár közötti, a település határáig tartó útszakasz felújítását célozza. Emellett a 442-es főút több részének korszerűsítéséért is gyűjtik az aláírásokat. A kezdeményező szerint szükség lenne a Szolnok és Rákóczi falva, a Rákóczi falva és Rákóczi újfalu, valamint a Rákóczi újfalu és az M44-es út közötti szakasz rendbetételére is. A beszámoló szerint ezeken a részeken a személyautós közlekedés is nehézkessé vált, az utak állapotát pedig a kamionforgalom is tovább rontotta. Az aláírásgyűjtés december 15-éig tart. Újabb ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába a csalók, akik szolgáltatók vagy közműcégek munkatársainak adják ki magukat, írja a szoljon.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a megtévesztők akár egy új tévécsatorna beállítására, vízóra leolvasásra, közüzemi ellenőrzésekre vagy szerelési munkákra is hivatkozhatnak. Egy esetben például az állítólagos szakember azt mondta, hogy egy ingyenes új tévécsatorna beállítása miatt érkezett, majd a televízió és a set-top box ellenőrzése után 20 ezer forintot kért a szolgáltatásért. Szeptember elején pedig Tisza Jenőn egy ismeretlen a vízművek munkatársának adta ki magát, és vízdíj beszedésére hivatkozva kereste fel a lakókat. A szolgáltató akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy munkatársaik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi munkatárs érkezette hozzá, érdemes még beengedés előtt a szolgáltató hivatalos telefonszámán ellenőrizni a megkeresést. A hatóság szerint váratlan megkeresésnél különösen fontos az óvatosság, és nem érdemes az ajtóban kapott telefonszámot használni az ellenőrzéshez. Emelkedést mutatott a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szolnoki szennyvízmintákban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint országos szinten is enyhe növekedés volt megfigyelhető a legutóbbi mérés alkalmával, és Szolnok azok közé a vizsgálati helyszínek közé tartozott, ahol szintén emelkedést mértek, számolt be róla a szoljon.hu. A szennyvízvizsgálatok során a koronavírus örökítő anyagának mennyiségét is figyelik. A szakemberek szerint a szennyvízben kimutatható változások a lakó körében zajló járványügyi folyamatok alakulására is utalhatnak. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Jó reggelt kívánok a hét utolsó munkanapján, október 9-ét mutat a naptár. A mai nap a Dénesek névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. Mindjárt a Bahamen, nem sokára NSZT-sa, de mindenek előtt a Nickelback és a Fotográf jön. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, 6 óra múlt 10 perccel. Még egyszer, jó reggelt, jó utat! Best!

0: Best FM, a legjobb zenék egy kis segítség úton lévőknek.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között, a 22-es és a 30-as kilométer között. Budapest felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható. Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapest felé tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a külső sávban, ne pedig az átterelt belsőben, onnan nem fog menni a felhajtás. Jó utat!
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék!

0: mesét. Best FM, a legjobb zenék a front után. Napközben lassan felszakadozik a felhőzet, 15-22 fokra és élénk szélre kell készülni. Folytatás és részletek a hírek végén, rögtön fél hét, jó reggelt! Sean Paul és Sasha közöse folytatja mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. Egyeztetésre várják a közös képviselőket. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm a hallgatókat, önök egy Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges. Hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója. A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a Városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják, adta hírül a Szolnoki Napló. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Vénasszonyok nyara után kicsit mozgalmasabb időjárás köszöntött be, és erre kell készülnünk hétvégén is. A napsütés mellett sokszor lesznek felhők az égen, itt-ott futózáporok, 15-23 fok, ma is, holnap is, vasárnap ennél egy fokkal hűvösebb lesz, majd csak 12-20 fok között alakul a maximum. Jön egy újabb a 90-es és 2000-es évek telejthetetlen slágerei közül, ez a Linkin Park dala, az In The End a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hogy mi van a vénasszonyok nyara után? Az indián nyár után? Még egy kis nyár. All Summer Long a következő órában Kid Rockkal. És jön a huligánz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. Aláírásgyűjtés indult több rossz állapotú út felújításáért. Újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczky kúria és a Szalacsi zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény.
1: Több Jász-Nagykun Szolnok megyei útszakasz felújítását szeretnék elérni azok a civilek, akik aláírásgyűjtést indítottak a rossz állapotú utak rendbetételéért, számolt be róla a Szolnoki Napló. A kezdeményezők szerint az érintett útszakaszokon kátyúk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki, amelyek a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát is veszélyeztetik. A petíciókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun Szolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Újabb ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába a csalók, akik szolgáltatók vagy közműcégek munkatársainak adják ki magukat, írja a szoljon.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a megtévesztők akár egy új tévécsatorna beállítására, vízóra leolvasásra, közüzemi ellenőrzésekre vagy szerelési munkákra is hivatkozhatnak. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, szép jó reggelt kívánok október 9-én a Tojás világnapján. Eminem és a Real Slim Shady kezd, nem sokára Topaz is itt lesz a New Millenniummal, aztán Sophie B. Hawkins és a Right Beside You, és így tovább, és így tovább. És persze várom ma reggel is a közlekedési infókat a 0620 55 55 155-re. Max M. Levente vagyok, ez pedig a
0: Best FM.

fact. Should truly be a reason for us to change.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók autósoknak.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Az M1-esen Tatabánya és Herceghalom között a Győr felé vezető oldalon változatlanul a külső és a leállósáv járható. Budapest felé viszont változás történt az 55-ös kilométertől a 33-asig. Már a saját oldalon az új kiszélesített pályán két sávon halad a forgalom, az átterelés megszűnt. Tehát a terelés elején és végén, azaz a 61-es és 55-ös, majd a 33-as és 19-es kilométer között a korábbi forgalmi rend maradt, azaz a belső sávot átterelik az ellenkező oldal belső sávjára, melyet a kamionok nem használhatnak. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék, hogy milyen időre készülhetünk ma, és a hétvégén kiderül az időjárás jelentés végén. Hát az biztos, hogy a nyugodt vénasszonyok nyarának vége, és egy kicsit mozgalmasabb lesz az időjárás. Napsütés, felhők, néha eső, és egy fokkal hűvösebb idő. Röviden összefoglalva ennyi. Még több időjárás és friss infók a hírekben, aztán a Lighthouse Family dalát, a High-t indítom.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Egyre melegebb Magyarország éghajlata. Emelkedett a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja. 4 fiatal tolvaj ellen emeltek vádat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH Természeti Erőforrás Statisztikai Főosztály vezetőjét kérdeztük.
2: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópus éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
1: Emelkedést mutatott a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szolnoki szennyvízmintákban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint országos szinten is enyhe növekedés volt megfigyelhető a legutóbbi mérés alkalmával, és Szolnok azok közé a vizsgálati helyszínek közé tartozott, ahol szintén emelkedést mértek, számolt be róla a szoljon.hu. A szennyvízvizsgálatok során a koronavírus örökítő anyagának mennyiségét is figyelik. Az adatokból nem lehet egyes emberek fertőzöttségére következtetni, ugyanakkor a szakemberek szerint a szennyvízben kimutatható változások a lakosság körében zajló járványügyi folyamatok alakulására is utalhatnak. Az NNGK szerint több olyan helyszínen is növekedés volt tapasztalható, ahol már korábban is pozitív eredményeket mértek. A szennyvízadatok alapján a következő időszakban a COVID-19 fertőzés számok szorványos emelkedése várható. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, október 9-e van péntek. Sok boldogságot a névnapos déneseknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Híres szülinaposaink pedig John Lennon, aki 1940. október 9-én született, ugye nem kell bemutatni, de azért mégis. Angol énekes, gitáros, a Beatles tagja, Paul McCartney mellett minden idők legsikeresebb és legnagyszerűbb dalszerzője. ...1944-ben ezen a napon született John Entwistle, angol basszusgitáros, a The Who alapító tagja. ...1957-ben a mai napon született Tini Camusi, jamaikai reggae énekes leghíresebb száma, a Here Comes the Hot Stepper című dal, ami 1994 egyik legnagyobb slágere volt. 1973. október 9 megszületett Terry Balsamo, gitáros, az amerikai Evanescence tagja. A sort pedig a 78-as születésű Nicholas Byrne, az ír Westlife tagja zárja. Még egyszer sok boldogságot minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, október 9-e péntek reggele már igazán őszies, élénk szél fúj kint, hűvös is van, és marad is ez a fajta időjárás egész hétvégén. Részletek a hírekben, aztán énekel majd Whitney Houston. És jön a Blaha Louisiana is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. Egyeztetésre várják a közös képviselőket. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója. A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a Városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják, adta hírül a Szolnoki Napló. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Aki úgy érzi, kicsit elfáradt a munkahét legvégére, így péntek reggel 8 után 4 perccel tekerje följebb a hangerőt. Jön egy kis energialöket Martin Solvégtől, Rockin' Music, készül a halott pénz, jön a Destiny's Child és a Dario G is a Carnaval de Paris-val. Jó reggelt, jó utat kívánok, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max M. Levente vagyok.
2: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Megszűnt a teljes útzár az 51-es főúton Dömsöt közelében, ahol korábban két autó ütközött a 48-as kilométernél, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Erős a reggeli forgalom a főváros felé vezető főbb útvonalakon, az M3-as bevezetőn, lassabb az M5-ös az új kiépített terelésnél Ócsa és az M0-ás között, ugyanez a helyzet a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán is. Jó utat!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Tegnap a front előtt még rövid nadrágban és pólóban bringáztam, 25 fok volt, durva. Hát mától ez már, és úgy néz ki jövő tavaszig, nem lesz így, de hát ennek van itt most az ideje, az ősznek, és sokat rövidülnek a nappalok. Októberben bár már most is fura, hogy hat után sötétedik. Több mint másfél órával lesz rövidebb egy nap. Hossza októberben, így a hónap végén már jóval korábban fog sötétedni. Jó reggelt, jó utat, jó munkát kívánok, kitartást a hét utolsó munkanapjához. Rögtön 8:30 a friss hírek végén részletek az igazi őszről. A következő fél órát pedig a Sixpence None the Richer dala indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Erdélyi gyűjtemény nyerte el idén az év tájháza címet. Aláírásgyűjtés indult több rossz állapotú út felújításáért. Újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az év tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
2: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális Intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és Pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény.
1: Több Jász-Nagykun Szolnok megyei útszakasz felújítását szeretnék elérni azok a civilek, akik aláírásgyűjtést indítottak a rossz állapotú utak rendbetételéért, számolt be róla a Szolnoki Napló. A kezdeményezők szerint az érintett útszakaszokon kátyúk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki, amelyek a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát is veszélyeztetik. A petíciókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun Szolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Újabb ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába a csalók, akik szolgáltatók vagy közműcégek munkatársainak adják ki magukat, írja a szoljon.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a megtévesztők akár egy új tévécsatorna beállítására, vízóra leolvasásra, közüzemi ellenőrzésekre vagy szerelési munkákra is hivatkozhatnak. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Last FM, a legjobb zenék. Felhők az éterben, és most már odakint is. Október 9-e van, péntek, megérkezett az igazi ősz, kicsit hűvösebb van, fúj a szél, felhők, néha napsütés, és hát további futó záporok sem kizártak, bár a beígért országos eső egyelőre sehol nincs. Jó lenne már nagyon. Brian Adams, és akkor jöjjenek a felhők az éterben. Cloud Number 9, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már a következő órában elhozza a laza vasárnap reggel hangulatát a Faith No More, szól majd az Easy.

0: és gondtalan dúdolás Rúzsa Magdival. Mindjárt 9 óra jönnek a friss hírek, aztán szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejtése.

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: Berekfürdőn titkokra kapunk válaszokat. Például arra, hogy voltak-e atomfegyverek Magyarországon. A szovjet repülőtér titkai kiállításon betekintést nyerhetünk, hogy milyen is volt egy hadgyakorlat Nádudvaron, és milyen is volt a 46 éven át itt tartózkodó katonák élete. Ez egy egyedülálló élmény, ahogy a szolnoki Reptár is az, ahol nem csupán repüléstörténeti kiállítást láthatunk, hanem interaktív eszközöket is kipróbálhatunk. Találunk itt nyugdíjazott és restaurált hadirepülőgépeket, helikoptereket és a hazai repüléstörténet relikviáit is. A Reptárban kipróbálhatjuk magunkat egy kalandpályán, vagy akár egy repülőgép szimulátorban is. Közép-Kelet-Európában nincs még egy ilyen hely, ami ráadásul Magyarország legrégebbi vasútállomásában kapott otthont, melyet 1847-ben adtak át.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az Orci család egyike Magyarország legrégebbi nemesi családjának, melynek eredete az Árpádok idejéig vezethető vissza. Orci István 20 évig volt Jászkun kapitány. 1721-ben az erdélyi lázadás leverésének jutalmául a Nádortól Újszász pusztát kapta. 1736-ban, bár a család tulajdonában volt Újszász puszta, mégis csupán 100 év múlva költözött ide Orci György, aki felépítette a klasszicista stílusú kastélyt 1830 körül. A II. Világháború alatt német katonai kórházként működött a kastély. 44 őszén az épületet bombatámadás érte, azonban nagyobb kár mégsem esett rajta. Az államosítás és a felújítást követően a szociális otthon 1960. június 22-én nyitotta meg kapuit.
0: Best FM, a legjobb zenék! Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Egyre melegebb Magyarország éghajlata. Emelkedett a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja. 4 fiatal tolvaj ellen emeltek vádat. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Egyre melegebb Magyarország éghajlata, miközben a csapadékos napok száma is csökken. Erre mutat rá a Központi Statisztikai Hivatal legújabb Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványa, amely az éghajlatváltozás hazai hatásait vizsgálja. A legfontosabb megállapításokról Tóth Pétert, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályvezetőjét kérdeztük.
3: A nyári középhőmérséklet az elmúlt 125 évben több mint 2 Celsius fokkal emelkedett. Egyre gyakoribbak és hosszabbak a hőhullámok, nő a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma is. Több mint 100 év alatt átlagosan 22 nappal csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló, nagy mennyiségű csapadékkal járó események. Fontos változás az is, hogy ezek a folyamatok nem mindenhol ugyanolyan mértékben jelentkeznek. Vagyis, amikor Magyarország éghajlatának változásáról beszél, a szélsőségek gyakoribbá válását és a területi különbségeket is érdemes figyelembe venni.
2: Emelkedést mutatott a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szolnoki szennyvíz mintákban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint országos szinten is enyhe növekedés volt megfigyelhető a legutóbbi mérés alkalmával, és Szolnok azok közé a vizsgálati helyszínek közé tartozott, ahol szintén emelkedést mértek, számolt be róla a szoljon.hu. A szennyvízvizsgálatok során a koronavírus örökítő anyagának mennyiségét is figyelik. Az adatokból nem lehet egyes emberek fertőzöttségére következtetni. Ugyanakkor a szakemberek szerint a szennyvízben kimutatható változások a lakosság körében zajló járványügyi folyamatok alakulására is utalhatnak. Az NNGK szerint több olyan helyszínen is növekedés volt tapasztalható, ahol már korábban is pozitív eredményeket mértek. A szennyvízadatok alapján a következő időszakban a COVID-19 fertőzés számok szorványos emelkedése várható. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az órát a Párizsban élő brazil énekesnő Bob Sinclair múzsája Salomé da Bahia indítja, de itt lesz a Coldplay, aki triplázott Budapesten, Pitbull, aki duplázik, Zsáru Lashanti, a CNC Music Factory és a Beavers is hívható SMS Viber 0620-55-55-155, 5 perc elmúlt 9, hello, Max M. Leventa vagyok.
0: Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata, que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Jazz FM a legjobb zenék, friss infók az utakról.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Két autó koccant korábban az 51-es főúton Dömsöt közelében, a 48-as kilométernél a teljes útzár megszűnt, a forgalom ismét irányonként váltakozva halad. Baleset történt a 62-esen is Perkáta térségében, két autó ütközött a 11-es kilométernél, a félútpályát lezárták. Az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópontja között új terelést építettek ki, a 22-es és a 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a leálló és a külső sávon halad a forgalom. Fontos tudnivaló, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja ezt megtenni, így maradjon a saját oldalán a külső sávban. Jó utat!

Best FM a legjobb zenék, a CNC Music Factory után Zsárul és Ashanti közös az Always on Time folytatja a péntek reggelt. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Dénesek, szülinaposok, őket lehet ma ünnepelni, és persze, ha van közlekedési info, azt is várom. Itt az ősz, alig lesz 20 fok ma, szél, néha felhők, néha napsütés, és még egy-egy futózápol is benne van a pakliban.

Best FM, a legjobb zenék. Küszöbön a hétvége, és szerencsére már nincs plusz 40, és még nincs mínusz 40 fok sem, reméljük nem is lesz. Úgyhogy igazán ideális az idő egy jó túrázáshoz. Ráadásul holnap lesz a kék túrázás napja országszerte. Az október 10-i rendezvényen 143 túra indul a teljes kék körön. A több mint 2600 km hosszú kék túra útvonalat, vagyis az országos kék túrát, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túrát és az Alföld kék túrát 143 egy nap alatt lejárható túraszakaszra osztották. A rövidebb, könnyebb túráktól a hosszabb, komolyabb szintemelkedésű szakaszokig mindenki találhat az erőnlétéhez és kedvéhez illő útvonalat. A túrázás természetesen ingyenes, de ezúttal regisztrációhoz kötött. Jó és tartalmas hétvégét kívánok mindenkinek a munkaidő után. Itt a Besten pedig mindjárt szól a Back to Black dala, akár péntek, akár szombat, de most a Yolanda Be Cool és a Vino Speak Americano folytatja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt lesz majd az az előadó, aki 1988-ban elsőként nyert rap számmal Grammy-díjat, Will Smith. Nem csak amerikai, magyar rapper is jön majd, Subbase Monster. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, mindjárt 10 óra, a hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. Egyeztetésre várják a közös képviselőket. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a kék túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója. A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják, adta hírül a Szolnoki Napló. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, a csodás péntek őszi délelőtt aláfestő zenéi ebben az órában. Például Jennifer Lopez dala az If You Had My Love, vagy DJ Sammy-től a Bryan Adams féle Heaven. Itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival, de csak is Fergie után. Big Girls Don't Cry, 4 perc elmúlt 10. Hello, Max Szemlevente vagyok.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Már is vége a Több mint testőr epizódnak Jennifer Lopez életében. Nemrég még arról pletykáltak, hogy testőrével szűrte össze a levet, kézenfogva látták ugyanis őket. Most viszont egy másik híresség, a country zenész Keith Urban tűnt fel a láthatáron, aki szintén elvált, és úgy tűnik egymásra találtak Jennifer Lopezzel.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók az M1-esen Budapest felé az erős forgalom miatt. Több helyen szakaszos torlódás alakult ki. Tatabánya térségében, illetve a terelés kezdeténél torpan meg kicsit a forgalom, majd Szárliget és Bicske között, főleg a külső sávban az erős tranzitforgalom miatt. Nem árt figyelni az M5-ösön Budapest felé Ócsa és az M0-ás csomópont közötti új terelésben. Aki az M0-ásra szeretne fölhajtani, az maradjon a saját oldalán, ne az átterelt belső sávot válassza, onnan ugyanis nem tud majd fölhajtani az M0-ásra. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A vénasszonyok nyarát őszi felhők váltották, így nagy szükség van a belső mosolyra. Jön az Inner Smile, a Texas slágere a délelőtt utolsó órájában, és természetesen magyar előadók is. Itt lesz például a Bagosi Brothers Company.

0: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 rögtön 11 óra a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Yes. Come on. Hey Martinez, you ready, girl?
3: Come on. Let's do this, gangsta.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. Gyermekvédelmi jóvátételi alap indul 1 milliárdos kerettel, ékszerüzletekben portyázó tolvajokat fogtak. Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb asztálya az idei, a mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy a folytatásban mi várható, a hírek végén hallhatnak. Kísérleti jelleggel gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. A keret 1 milliárd forint lesz. Azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek belőle, akik 1997 után akár egy napot is eltöltöttek a gyermekvédelmi rendszerben, jelentette be Gyurkó Szilvia államtitkár. Az érintettek egyebek mellett pszichológiai, pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátást, jogi támogatást vagy lakhatási segítséget is kaphatnak. Mindezt annak kapcsán közölték, hogy nyilvános lett az elmúlt 20 évben a bicskei gyermekotthonban történtekről készült jelentés. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak, több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán, Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A svéd Erik Prydz energiától duzzadó Piano című darabja indítja a délelőtt utolsó óráját, 5 perccel múlt 11. Hello, Maxim Levente vagyok. Október 9-e van péntek, így hát sok boldogságot kívánok a névnapos déneseknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. 0620 55 55 155 telefon, SMS Viber.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Új terelést építettek az M5-ösön Ócsa és az M0-ás csomópont között. A 22-es és 30-as kilométer között a főváros felé a külső sáv és az ellenkező oldal belső sávja járható, Röszke felé pedig a Lálló és a külső sáv. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra szeretne felhajtani, az maradjon a saját oldalán, tehát a jobb oldali külső sávban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Voltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Hírek Majoros Rita, Ricky Martin, Krisztina Aguilerával. Ebben a sorrendben a folytatás itt a Besten. Nagyon-nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek. Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ilyen asztályos a nyár. A szervadományozásra irányul a figyelem, folytatódtak a diáktüntetések Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Az elmúlt 26 év legsúlyosabb asszálya az idei. A mérések kezdete óta még nem rögzítettek ilyen szintű szárazságot. A Hungaromet adatai szerint az átlagos csapadékmennyiség alig több, mint harmada esett le, ami pedig a hőmérsékletet illeti, a második legmelegebb volt a 2026-os nyár. Az idei asszály azért is rendkívüli, mert nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem a megelőző fél, illetve egy év is. Arról, hogy milyen idő várható a folytatásban, a hírek végén hallhatnak. Életeket menthet a szervadományozás, erre hívják fel a figyelmet a holnapi donornapon. A szervdonációs és transzplantációs Európa nap célja, hogy minél többen megismerjék a szervátültetés jelentőségét. Mihály Sándort, az Országos Vérellátó Szolgálat transzplantációs igazgatóját kérdeztük.
2: A szervátültetéshez nélkülözhetetlen a donorok adakozó szándéka. Valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: Zárva lesz hétvégén a déli pályaudvar, szombaton és vasárnap több munka is zajlik majd. Javítják a váltókat, síneket és aljakat cserélnek, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, kijavítják a peronok hibáit. Rendbe teszik a világítást, karbantartják a kocsitöltőket, átvizsgálják a felső vezetéket és az energiaellátási rendszert is. A részleteket a MÁV Inform oldalán találják. 3000 helyettesítő tanárral kezelnék az iskolakrízist Franciaországban. Őket 500 hátrányos helyzetű gimnáziumba küldik, és a túlóra pénzt is biztosítják nekik, miután tegnap ismét több tízezer francia középiskolás vonult utcára. Az országos mozgalom szeptember közepén robbant ki a párizsi elővárosi gimnáziumok blokkádjaival, azóta sorozatosak a tüntetések. A lerobbant infrastruktúra, a túlzsúfoltság és a tanárhiány miatt tiltakoznak. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot, kellemes hétvégét, és igazán jó kis délutánt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, elmúlt dél, úgyhogy enyém a terep és a legjobb zenéké. 6 óráig itt leszek, és olyanokat hozok, mint Madonna és az American Pie, de itt lesz mondjuk a Pam Funk MC's és a Freestylerrel, most pedig Ricky Martin, Christina Aguilera-val. Szép napot!
0: Best FM!

hogy napra pontosan 3 évvel ezelőtt, hogy először megszólaltam itt a Best FM-en, és én nagyon szeretem az ilyen dátumokat, az ilyen dolgokat megünnepelni, mert hogy egyszerűen számomra ez egy nagyon kedves nap. Úgyhogy én ünnepelni fogok ma délután, tartsanak velem, hallgassunk együtt isteni zenéket, és hát egyszerűen csak örüljünk annak, hogy péntek van, és itt a hétvége, és ha valakinek egy kis mosolyt tudok csalni az arcára, már megérte. Mondjuk az Animal Cannibals dalával jön a takarítónő, de itt lesz majd a For the Cause és az Ain't No Sunshine, jön majd Beyoncé is, most pedig Sola Ámával megy tovább a délután. Legyen szép a napjuk!

0: Best FM a legjobb zenék, az utakon ma is ott vagyok önökkel. Bármilyen információm van, amit az utakról kapok, már adom is tovább. Például, hogy az M1-es autópályán Budapest felé ma is erős a forgalom, sőt, szerintem ez az erősség még fokozódni fog, így a hétvége közelettével. Az új terelésben Szárliget és Bicske között főként a külső sávban tapasztalható lassulás az erős tranzitforgalom miatt. A Hegyeshalom felé vezető oldalon az M0-ás autó csomópontjánál egy műszaki hibás furgon is vesztegel. A 17-es kilométernél a külső sávot el is foglalja, ezért lassulnak az autósok, amely kihat már az M0-ás autóút forgalmára is. Nagyon köszönöm ezt az infót is, várom a többit is, 0620 55 55 155 a számunk. Jó utat ma is mindenkinek és balesetmentes közlekedést, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Úgy tűnik, a hallgatóink már nagyon a hétvégében vannak, így egy óra előtt, pár perccel péntek délután, mert hogy több olyan üzenet is érkezett már, hogy jó, oké, feladtuk már, abba hagytuk a munkát, még egy kicsit itt vagyunk az irodában, és aztán indulunk haza, jöhet a hétvége. Úgyhogy én akkor egy-két buli slágert hozok a következő órában, csak hogy könnyebb legyen elindítani a hétvégét. Itt lesz most Sean Paul és a Vivi Burnin. És jön majd az Aria is.
2: Minden éjjel meg reggelente megváltozték. Megfogadom a kezem, veszem a kontrollt, ami rám várt már rég. De haragudj, hogy csak kicsikét faramúci vagyok, de mit ártaték. Nektek nem is írok, nem is az
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jutalmat kapnak a paksi védekezés résztvevői, dél-afrikai jogászi a Nobel békedíj, rekordot döntött a magyar turisták száma Horvátországban. Villányi Eszter vagyok. Elismerést és jutalmat kapnak azok, akik részt vettek a paksi védekezésben, erről a miniszterelnök beszélt a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter elmondta, mintegy 1100 ember kap egy havi juttatást több szektorban. Erre összesen 889 millió forintot biztosít a költségvetés. A kormányfő arra is kitért, jelenleg is olyan alacsony a Duna vízhozama, hogy a fenékküszöb nélkül vélhetően állna a paksi atomerőmű. A beruházás 100-200 milliárd forintos kieséstől mentette meg az országot, tette hozzá. A miniszterelnök a vagyonadó, a kataadózás és az ECHO professzionális sportolókat érintő változásainak részleteiről is beszélt. Elindul jövő héten a betegelégedettségi platform. Itt a páciens vagy hozzátartozója visszajelzést adhat az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt egy konferencián elmondta, október 15-től indul a várólista csökkentési program, novembertől pedig megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a Hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel-bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonásában. Minden eddiginél több magyar nyaralt a horvát tengerparton. Szeptember végéig 834 ezer magyar turista több mint 4 millió vendégészakát töltött Horvátországban, ami 10-12%-os növekedés tavalyhoz képest. Idén is a Kvarneröből vonzotta a legtöbb magyar vendéget, a második helyen az Isztria, a harmadikon pedig Zadar megye áll. A települések között Crikvenica, Porecs és Rovinj tarolt, de a legnagyobb növekedést Dubrovnikban regisztrálták. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütésre számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy óra után is csak a legjobb zenék, így péntek délután pláne, amikor is már tényleg nagyon a hétvégében vagyunk. Én Majoros Rita vagyok, Justin Timberlake és Timbaland pedig segít nekünk ebben a hétvégi lendületben, hangulatban. Érkezik a Sexy Back, jön a Love Message, itt lesz Azaria is, most pedig Sean Paul-lal indul ez az óra. Itt a Bibi Burnin, szép napot!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Ahogy már az előző órában is említettem, ma van pont kereken 3 éve, hogy elkezdtem itt dolgozni a Best FM-nél. Szeretem megünnepelni az ilyen napokat. Például azzal, hogy a napkérdése is ehhez kapcsolódik. Jobban mondva, az a kérdés, kinek, melyik volt a legjobb munkahelye, és miért az volt a legjobb? Ma erre vagyok kíváncsi. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ide is jöhetnek az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon is, az Instagramon is, várom a válaszokat. És természetesen egy kép is kikerült, úgyhogy várom a kommenteket is. Cserébe egy isteni dalt hozok, ami garantáltan elindítja a hétvégét. Én inkább az Here Comes the Hot Stepper, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Budapesten baleset történt az Árpád hídon, úgyhogy az autózóknak ezzel kell számolnia, illetve az M1-es autópályán Budapest felé az erős forgalommal. Több helyen szakaszos torlódás van, az új terelésben Szárliget és Bicske között pedig főként a külső sávban van az erős tranzitforgalom miatt lassulás. Egy autó és egy kis teherautó ütközött az M7-esen a főváros felé Székesfehérvárnál. A 67-es kilométernél a külső sáv zárva, a kialakult dugó legalább 2-3 kilométeres. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Ha látnak valamit az utakon, tényleg bárhol, nagyon megköszönöm, ha jelentkeznek. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Nenne és a Későre jár. A folytatásban friss hírek jönnek, mert elérkezünk pár perc múlva délután 2 órához. Utána érkezik egy isteni dal. Tökéletes péntek délutára. Simply Red Sunrise.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Többletforrás jut jövőre az egészségügyben. Dél-afrikai jogászé a Nobel békedíj, változik az időjárás, megérkezik az igazi ősz. Villányi Eszter vagyok. 500 milliárd forintos plusz forrást kap jövőre az egészségügy, ezt a miniszterelnök jelentette be a kormány döntések ismertetésekor. Magyar Péter közölte, a fejlesztések célja az egészségügyi rendszer javítása és a várólisták csökkentése lesz. Kitért rá, hogy több 10 milliárd forint többletforrást biztosítanak majd, amelyek első körben a térd és csípőprotézis, illetve a szürke hályok kezelését célozzák. A többletforrás mellett a teljes egészségügyi rendszer átalakítását is említette a kormányfő. Dél-afrikai jogásznak ítélték idén a Nobel békedíjat. Navi Pillay az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa, és a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság egykori bírája kapja a kitüntetést, közölte a Norvég Nobel Bizottság Oszlóban. Az indoklásban kiemelik, hogy Navi Pillay kivételes bátorsággal és integritással dolgozott a béke és a nemzetközi jog előmozdításáért. Meghatározó szerepe volt a háborús bűnök, az emberiesség elleni bűncselekmények és a népirtások elkövetőinek felelősségre vonatkozott. Tolvajokat fogtak a rendőrök, az egész országban loptak több mint 14 millió forint értékben. A két román férfi után már nyár óta nyomoztak, akkor egy parfümériából tűnt el egy pénztárca. A tolvajpáros hasonló módszerrel fosztogatott, egyikük bement az üzletbe, elterelte az eladó figyelmét, eltette az értékeket, a társa pedig sofőrként várta. Pilis Csabán Debrecenben, Zalaegerszegen is megfordultak, és Budapesten több ékszerüzletből is loptak. Eljárás indult ellenük. Drónokat vetnek be a csomagkézbesítésre Kína hegyi falvaiban, ezzel jelentősen gyorsítják a kézbesítést Szecsuan tartományban. Egy neten rendelt permetező mindössze 7 perc alatt jutott el a tulajdonosához. A hálózatba már több mint 130 falut kapcsoltak be. A visszautat is hasznosítanák, folyik a kísérlet arra, hogy a drónok helyi terményeket szállítsanak. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Eleinte felhősebb idő lesz, de délután már több napsütéssel számíthatunk. Számottevő csapadék nem valószínű, 18 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. Hétvégén is marad a változékony idő, most úgy tűnik, hogy holnap dél-délnyugat felől újra több felhő érkezik fölénk. Északon, északkeleten több órára kisüthet a nap. Eső zápor napközben szórványosan, majd estétől egyre nagyobb területen fordul elő. A vasárnap is hasonló időt ígér, napközben általában 12-20 fokot mérhetünk ma.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kinek melyik volt a kedvenc munkahelye eddig, és miért pont az volt a legjobb, vagy éppen a kedvenc? 0620 55 55 155, ide várom a válaszokat, mert hogy ez a nap kérdése. 2 óra múlt, 5 perccel lassan megy tovább a délután a legjobb zenékkel. Én Majoros Rita vagyok, ez pedig a Simply Red dala, már itt is a Sunrise. Csodás hétvégét mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Kinek melyik volt a legjobb munkahelye eddig, és miért pont az volt a legjobb? Na nézzük Éva üzenetét erre a kérdésre. Nekem az első munkahelyem volt a kedvencem, pedig nem ott kerestem a legtöbbet. Fiatalok voltunk, sokat nevettünk, és olyan közösség voltunk, hogy munka után is együtt maradtunk beszélgetni. Ma már mindenki szétszóródott, de hogyha találkozunk, ott folytatjuk, ahol abba hagyjuk. Imádom. László is írt, én a régi gyárat mondanám. Kemény munka volt, de becsülete volt annak, amit csináltunk. Tudtuk, hogy számíthatunk egymásra, ha baj van. Ma már nyugdíjas vagyok, de a régi kollégákkal még mindig összejárunk. Szerintem ez mindent elmond. Az biztos. 0620 55 55 155. Ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Vannak még hasonló élmények, emlékek, amiket szívesen felidéznének a mai délutánon a kedvenc munkahelyükkel kapcsolatban? Írhatnak. Patoljunk a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Jöjjön egy kis nosztalgikus péntek délután itt a Best FM-en, mondjuk Shanice dalával I Love Your Smile. Hát folytatódhat a nosztalgia. Itt

0: Best FM a legjobb zenék. Nézzünk rá az utakra.
1: A közlekedési híreket támogatja a 29 éves MediaMarkt.
0: Budapestről kaptam az infót, hogy a Tököli út Hungária körút kereszteződésében baleset történt, úgyhogy ott kell, vagyis Zugló vasútállomásnál egy kicsit nagyobb fennakadásra számítani, illetve az M6-oson a főváros felé Nagytétény térségében közel az M0-ás csomóponthoz két autó ütközött, a 16-os kilométernél a leállósávon halad a forgalom. Egy autó és egy kis teherautó pedig az M7-esen ütközött, a főváros felé Székesfehérvárnál korábban a 67-es kilométernél zárva a külső sáv, a dugó pedig 2-3 km. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van még útinfója, várom a folytatásban. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Aláírásgyűjtés indult több rossz állapotú út felújításáért, újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. Az egyeztetés ezért lehetőséget adhat arra, hogy a résztvevők jelezzék a tapasztalataikat, valamint megosszák egymással azokat a problémákat, amelyek a lakóépületek környezetének állapotát befolyásolják. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják. A kezdeményezés azoknak a tulajdonosoknak is lehetőséget adhat, akiknek a kertjében vagy telkén olyan méretű fenyő áll, amelyet már kinőtt a környezete, és amelynek kivágása egyébként is időszerű lenne. A város számára ugyanakkor a fa kiválasztásánál a megfelelő állapot és a szabályos korona is lényeges, hiszen a fenyőnek a Kossuth téren kell majd megfelelnie az ünnepi díszítés és a közterületi elhelyezés szempontjainak, adta hírül a Szolnoki Napló. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az Év Tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tejházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
4: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzális Intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és Pincéi. Ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei ismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
2: Több Jász-Nagykun-Szolnok megyei útszakasz felújítását szeretnék elérni azok a civilek, akik aláírásgyűjtést indítottak a rossz állapotú utak rendbetételéért, számolt be róla a Szolnoki Napló. A kezdeményezők szerint az érintett útszakaszokon kátyúk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki, amelyek a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát is veszélyeztetik. A petíciókat a Magyar Közút Non-Profit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Az egyik kezdeményezés a Martfű és Tiszaföldvár közötti, a település határáig tartó útszakasz felújítását célozza. Emellett a 442-es főút több részének korszerűsítéséért is gyűjtik az aláírásokat. A kezdeményező szerint szükség lenne a Szolnok és Rákóczi falva, a Rákóczi falva és Rákóczi újfalu, valamint a Rákóczi újfalu és az M44-es út közötti szakasz rendbetételére is. A beszámoló szerint ezeken a részeken a személyautós közlekedés is nehézkessé vált, az utak állapotát pedig a kamionforgalom is tovább rontotta. Az aláírásgyűjtés december 15-éig tart. Újabb ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába a csalók, akik szolgáltatók vagy közműcégek munkatársainak adják ki magukat, írja a szoljon.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a megtévesztők akár egy új tévécsatorna beállítására, vízóra leolvasásra, közüzemi ellenőrzésekre vagy szerelési munkákra is hivatkozhatnak. Egy esetben például az állítólagos szakember azt mondta, hogy egy ingyenes új tévécsatorna beállítása miatt érkezett, majd a televízió és a set-top box ellenőrzése után 20 000 forintot kért a szolgáltatásért. Szeptember elején pedig Tisza Jenőn egy ismeretlen a vízművek munkatársának adta ki magát, és vízdíj beszedésére hivatkozva kereste fel a lakókat. A szolgáltató akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy munkatársaik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi munkatárs érkezette hozzá, érdemes még beengedés előtt a szolgáltató hivatalos telefonszámán ellenőrizni a megkeresést. A hatóság szerint váratlan megkeresésnél különösen fontos az óvatosság, és nem érdemes az ajtóban kapott telefonszámot használni az ellenőrzéshez. Emelkedést mutatott a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szolnoki szennyvízmintákban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint országos szinten is enyhe növekedés volt megfigyelhető a legutóbbi mérés alkalmával, és Szolnok azok közé a vizsgálati helyszínek közé tartozott, ahol szintén emelkedést mértek, számolt be róla a szoljon.hu. A szennyvízvizsgálatok során a koronavírus örökítő anyagának mennyiségét is figyelik. A szakemberek szerint a szennyvízben kimutatható változások a lakosság körében zajló járványügyi folyamatok alakulására is utalhatnak. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Mindjárt indul a hétvége, az a péntek délután kívánok a stúdióban már Fodor Attila, Dénesek boldog névnapot. Ez a postai világnap, és ez Szabó Kimmel Tamás színésznek a születésnapja. Nálunk Avril Lavigne Shaggy, és most Nelly Furtado elsőként a délután nyitánya az I'm Like a Bird.
0: 102.4 West

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer.

A hétvégén már jobban megízlelhetjük az őszi időjárást. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap dél-délnyugat felül újra beborul az ég, előtte azonban még térségünkben több órás napsütés várható. Délután már esők, záporok is kialakulhatnak Szolnok környezetében. A légmozgás gyenge lesz, még 20 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Vasárnap viszont néhány fokos lehűlésre számíthatunk, amikor is jó részt borongós, helyenként esős idő várható. Az északnyugati szél pedig sokfelé élénk lökésekkel társul majd. Vasárnap 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hétfői napon csak kevés helyen lehet záporzivatar, és több órás napsütés mellett 17 fok körül várhatóak a legmagasabb hőmérsékletek. Kedden és szerdán pedig szellesebb idő ígérkezik, 18-19 fokos csúccsal majd. Segély és az egyik első sikere most a 102.4 Best FM-en a

102.4 Best FM, a legjobb zenék, a Riverside Soul Bluegrass koncertje ma a Tiszapart moziban látható este 8 órától. Edda Symphonic a Tiszaligeti sportcsarnokban holnap este 7-től a legendás zenekar dalaival. A Szegedi Big Band koncertje holnap 18 órától látható kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8-tól 13 óráig fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium báb előadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje, október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg, október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánságműsor, a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Filmzenekoncert a Duna Szimfonikus Zenekarral október 17-én szombaton 19 órától Cegléden a Gán József sportcsarnokban. Felcsendülnek többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, a Jézus Krisztus Superstar, a Kis hableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája és a Csillagok háborúja dallamai. Füsti Fest Tiszafüreden október 23-án, 24-én kemencés, barbecue és grill finomságokkal, valamint többek között hordófestéssel, tökfaragással, lovaskocsikázással, pénteken Gilbert Balázs, majd Kaló Csenge fellépésével, szombaton pedig a Kiskalász duóval, valamint a Hippi finisszel. Kocka napok, Lego építmények kiállítása, bőrzéje és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Stand-up Nirvana a Tiszapart moziban október 28-án szerdán 18.30-tól Orosz Gyurival és Josi baráttal. Mesél az erdő, dalok, versek, személyes történetek Hobóval október 30-án pénteken este 7-től Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Az Örökség című film vetítése után közönség találkozó a Tiszapart moziban Staub Viktória, Mucsi Zoltán, Molnár Áron színészekkel és Tasnádi István rendezővel október 30-án pénteken este 6-tól. Állandó vendégünk Avril Lavigne következik most a 102.4 Best FM-en a Skater Boy-jal.

0: világ ellen.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. Itt Szolnoknál Millér telep után csataszög felé a 32-24-esen zajlik az útfelújítás. Vecsésen a 4-es út 21-es kilométerénél útszűkület van érvényben. Ugyancsak útszűkületre kell számítani Pilisnél a 45-ös kilométer térségében. Pilisnél a Dabasi összekötő úton közműépítési munkára kell figyelni. Az M4-esen a leállósávot lezárták a 37-es, 39-es kilométerek térségében. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 33-as úton Debrecennél a 108-as kilométernél kell sávlezárásra számítani. Az M5-ösön még mindig tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Csévharaszt belterületén közmépítési munkák miatt van útszűkület. Albert Tirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt teljes útzára kell számítani. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. A 442-esen Rákóczi újfalunál aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen korlátozások mellett lehet autózni, de Bárándon a Kossuth úton is útszűkület van érvényben. Útépítése kell számítani még Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jász-Ladányra vezető úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltozási munkákat végeznek. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között a 3119-esen a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Ikonikus dal a 90-es évekből, a Faithless-től az Insomnia, most a 102.4 Best FM-en.
2: A közlekedési hírek támogatója a DAT 2002 Vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Best FM-en.
1: Aláírásgyűjtés indult több rossz állapotú út felújításáért. Újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
2: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes körülbelül 2600 kilométer hosszúságú kékkört. A három nagy kék túráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kék túráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer Pál dél-dunántúli kék túráról és az alföldi kék túráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalomból a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kék túrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
1: A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. Az egyeztetés ezért lehetőséget adhat arra, hogy a résztvevők jelezzék a tapasztalataikat, valamint megosszák egymással azokat a problémákat, amelyek a lakóépületek környezetének állapotát befolyásolják. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják. A kezdeményezés azoknak a tulajdonosoknak is lehetőséget adhat, akiknek a kertjében vagy telkén olyan méretű fenyő áll, amelyet már kinőtt a környezete, és amelynek kivágása egyébként is időszerű lenne. A város számára ugyanakkor a fa kiválasztásánál a megfelelő állapot és a szabályos korona is lényeges, hiszen a fenyőnek a Kossuth téren kell majd megfelelnie az ünnepi díszítés és a közterületi elhelyezés szempontjainak, adta hírül a Szolnoki Napló. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az Év Tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
3: A kiskunmajsai tájház és kenyérsütőház, és a vajdaságból a doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzeális Intézmény, Gálos Petri tájházak, a Drávecki Kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi, ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
1: Több Jász-Nagykunszolnok megyei útszakasz felújítását szeretnék elérni azok a civilek, akik aláírásgyűjtést indítottak a rossz állapotú utak rendbetételéért, számolt be róla a Szolnoki Napló. A kezdeményezők szerint az érintett útszakaszokon kátyúk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki, amelyek a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát is veszélyeztetik. A petíciókat a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykunszolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Az egyik kezdeményezés a Martfű és Tiszaföldvár közötti, a település határáig tartó útszakasz felújítását célozza. Emellett a 442-es főút több részének korszerűsítéséért is gyűjtik az aláírásokat. A kezdeményező szerint szükség lenne a Szolnok és Rákóczi falva, a Rákóczi falva és Rákóczi újfalu, valamint a Rákóczi újfalu és az M44-es út közötti szakasz rendbetételére is. A beszámoló szerint ezeken a részeken a személyautós közlekedés is nehézkessé vált, az utak állapotát pedig a kamionforgalom is tovább rontotta. Az aláírásgyűjtés december 15-éig tart. Újabb ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába a csalók, akik szolgáltatók vagy közműcégek munkatársainak adják ki magukat, írja a szoljon.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a megtévesztők akár egy új tévécsatorna beállítására, vízóra leolvasásra, közüzemi ellenőrzésekre vagy szerelési munkákra is hivatkozhatnak. Egy esetben például az állítólagos szakember azt mondta, hogy egy ingyenes új tévécsatorna beállítása miatt érkezett, majd a televízió és a set-top box ellenőrzése után 20 000 forintot kért a szolgáltatásért. Szeptember elején pedig Tisza Jenőn egy ismeretlen a vízművek munkatársának adta ki magát, és vízdíj beszedésére hivatkozva kereste fel a lakókat. A szolgáltató akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy munkatársaik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi munkatárs érkezette hozzá, érdemes még beengedés előtt a szolgáltató hivatalos telefonszámán ellenőrizni a megkeresést. A hatóság szerint váratlan megkeresésnél különösen fontos az óvatosság, és nem érdemes az ajtóban kapott telefonszámot használni az ellenőrzéshez. Emelkedést mutatott a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szolnoki szennyvíz mintákban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint országos szinten is enyhe növekedés volt megfigyelhető a legutóbbi mérés alkalmával, és Szolnok azok közé a vizsgálati helyszínek közé tartozott, ahol szintén emelkedést mértek, számolt be róla a szoljon.hu. A szennyvízvizsgálatok során a koronavírus örökítő anyagának mennyiségét is figyelik. A szakemberek szerint a szennyvízben kimutatható változások a lakosság körében zajló járványügyi folyamatok alakulására is utalhatnak. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, Bello, a stúdióban Fodor Attila. Most ünnepelne John Lennon, illetve ezen a napon született France Girl, francia énekesnő, aki annak idején még az Eurovíziós dalversenyt is megnyerte. És most van a születésnapja Cecil Campbellnek, vagyis Annika Mosenak. Seal, és ez Amazing most.
0: 102.4 Best FM.

megízlelhetjük az őszi időjárást. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap dél-délnyugat felül újra beborul az ég, előtte azonban még térségünkben több órás napsütés várható. Délután már esők, záporok is kialakulhatnak Szolnok környezetében. A légmozgás gyenge lesz, még 20 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Vasárnap viszont néhány fokos lehűlésre számíthatunk, amikor is jó részt borongós, helyenként esős idő várható. Az északnyugati szél pedig sokfelé élénk lökésekkel társul majd. Vasárnap 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hétfői napon csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, és több órás napsütés mellett 17 fok körül várhatóak a legmagasabb hőmérsékletek. Kedden és szerdán pedig szellesebb idő ígérkezik, 18-19 fokos csúccsal majd. Legendás dallamokat használt a US3 a 90-es években, a különleges dal a Cantaloupe most a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék, a Riverside Soul Bluegrass koncertje ma a Tiszapart moziban látható este 8 órától. Edda Symphonic a Tiszaligeti sportcsarnokban holnap este 7-től a legendás zenekar dalaival. A Szegedi Big Band koncertje holnap 18 órától látható kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8-tól 13 óráig fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium báb előadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje, október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg, október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánságműsor, a Sárik Péter trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Filmzenekoncert a Duna Szimfonikus Zenekarral október 17-én szombaton 19 órától Cegléden a Gán József sportcsarnokban. Felcsendülnek többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, a Jézus Krisztus Szupersztár, a Kis Hableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája és a Csillagok háborúja dallamai. Füsti Fest Tiszafüreden október 23-án, 24-én kemencés, barbecue és grill finomságokkal, valamint többek között hordófestéssel, tökfaragással, lovaskocsikázással, pénteken Gilbert Balázs, majd Kaló Csenge fellépésével, szombaton pedig a Kiskalász duóval, valamint a Hippi finisszel. Kocka napok, Lego építmények kiállítása, bőrzéje és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Stand-up Nirvana a Tiszapart moziban október 28-án szerdán 18.30-tól Orosz Gyurival és Josi baráttal. Mesél az erdő, dalok, versek, személyes történetek Hobóval október 30-án pénteken este 7-től Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Az Örökség című film vetítése után közönség találkozó a Tiszapart moziban Staub Viktória, Mucsi Zoltán, Molnár Áron színészekkel és Tasnádi István rendezővel október 30-án pénteken este 6-tól. A legjobbak között most Bája Lex és a Slep a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Itt Szolnoknál Millértelep után csataszög felé a 32-24-esen zajlik az útfelújítás. Vecsésen a 4-es út 21-es kilométerénél útszűkület van érvényben. Ugyancsak útszűkületre kell számítani Pilisnél a 45-ös kilométer térségében. Pilisnél a Dabasi összekötő úton közmépítési munkára kell figyelni. Az M4-esen a leállósávot lezárták a 37-es 39-es kilométerek térségében. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 33-as úton Debrecennél a 108-as kilométernél kell sávlezárásra számítani. Az M5-ösön még mindig tart a csomópont építése a 73-as 76-os kilométerek között. Csévharaszt belterületén közmépítési munkák miatt van útszűkület. Albert Tirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt teljes útzára kell számítani. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. A 442-esen Rákóczi újfalunál aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen korlátozások mellett lehet autózni, de Bárándon a Kossuth úton is útszűkület van érvényben. Útépítése kell számítani még Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jász-Ladányra vezető úton. Dózsatelepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltozási munkákat végeznek. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között a 3119-esen a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Madonna első albuma és kislemeze még 1982-ben jelent meg, azonban most 2000-ből jön egy amerikai listavezető tőle, a Music a 102.4 Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Extra akció a Husqvarna Szolnoknál. Benzines fűnyírók, vezetékes robotfűnyírók, láncok, vezetőlemezek és olajok most extra akciós áron a készleten lévő termékekre. Ha most vásárolnál, Cofidis áruhitel lehetőséggel is élhetsz. Ne maradj le az akcióról! Husqvarna Szolnok, Mátyás király út 18.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Aláírásgyűjtés indult több rossz állapotú út felújításáért, újabb módszerekkel próbálkoznak a csalók. A megyeszékhely karácsonyfáját keresik. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Szombaton 7. alkalommal rendezik meg a Kék Túrázás napját. A Magyar Természetjáró Szövetség az ország számos pontján várja a természetjárókat, akik szervezett csoportokkal vagy önállóan is bejárhatják a kijelölt útvonalakat. A közös túrákhoz előzetes regisztráció szükséges, hívta fel a figyelmet Farkas Péter, a szövetség kommunikációs igazgatója.
3: A Kék Túrázók közössége egyetlen nap alatt bejárja a teljes kb. 2600 km hosszúságú kékkört. A három nagy kéktúráról beszélünk, amelyeket a Magyar Természetjáró Szövetség kezel, tehát az országos kéktúráról, amely a legismertebb, a Rockenbauer-Pál dél-dunántúli kéktúráról és az alföldi kéktúráról. 143 szakaszra osztjuk ez alkalommal a kört. Bárki regisztrálhat valamelyikre. Ez egy közösségi túranap, aminek egyébként az is az egyik jelentősége, hogy kapunk egy képet is a kéktúrák jelenlegi állapotáról, hogy esetleg be kell avatkozni, hogy a bejárhatósági problémákat elháríthassuk.
2: A társasházak környezetének rendezettségéről, a köztisztaságról és a hulladékkezelésről is egyeztetnek Szolnokon a közös képviselőkkel, írta a Szolnoki Napló. Az önkormányzat október 15-ére hívta megbeszélésre a társasházi közösségek képviselőit a városházára. A találkozó célja, hogy a társasházak környezetét érintő problémákat és az azok kezelésével kapcsolatos lehetőségeket közösen tekintsék át. A köztisztaság és a hulladék elhelyezése több társasházi környezetben is olyan kérdés, amelynek rendezéséhez nem csak a lakók, hanem a közös képviselők és az önkormányzat együttműködésére is szükség lehet. Az egyeztetés ezért lehetőséget adhat arra, hogy a résztvevők jelezzék a tapasztalataikat, valamint megosszák egymással azokat a problémákat, amelyek a lakóépületek környezetének állapotát befolyásolják. A megbeszélésen a tervek szerint a hulladékkezeléssel kapcsolatos kérdések, a közterületek tisztasága és a társasházak közvetlen környezetének rendezettsége is napirendre kerül. Már keresik Szolnok idei karácsonyfáját. Az önkormányzat olyan fenyőt vár felajánlásként, amely az ünnepi időszakban a Kossuth téren állhat majd, számolt be róla a Szolnoki Napló. A város egy 8 és 12 méter közötti, egészséges, szabályos koronájú fenyőt keres. A megfelelő méret és forma mellett fontos szempont az is, hogy a fa alkalmas legyen arra, hogy a szolnoki főtéren az ünnepi időszak meghatározó dísze legyen. A felajánlásokat október 31-éig várják. A kezdeményezés azoknak a tulajdonosoknak is lehetőséget adhat, akiknek a kertjében vagy telkén olyan méretű fenyő áll, amelyet már kinőtt a környezete, és amelynek kivágása egyébként is időszerű lenne. A város számára ugyanakkor a fa kiválasztásánál a megfelelő állapot és a szabályos korona is lényeges, hiszen a fenyőnek a Kossuth téren kell majd megfelelnie az ünnepi díszítés és a közterületi elhelyezés szempontjainak, adta hírül a Szolnoki Napló. Erdélyi gyűjtemény nyert el idén az Év Tájháza címet. A rangos elismerést a Gálos Petriben és Szalacson működő Dr. Kéri Muzeális gyűjtemény kapta. A több mint 20 éve tartó értékmentő munka során régi épületeket és használati tárgyakat őriztek meg, miközben az érmellék hagyományait és egykori életmódját is bemutatják. Az idei címre 3 pályázat érkezett, mondta rádiónknak Berecki Ibolya, a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetségének elnöke.
4: a kiskumajsai tájház és kenyérsütőház, és a Vajdaságból a Doroszlói tájház, és még egy határon túli a Dr. Kéri Muzális intézmény, Gálos Petri tájházak, a Dráveczky Kúria és a Szalacsi Zsellérház és pincéi. Ők nyerték meg egy családi magángyűjtemény. Az érték megismertetése, elismerése, maga a díj a saját közösségük felé is tudják közvetíteni azt, hogy országos, sőt mondhatjuk azt, hogy Kárpát-medencei elismerésben részesültek. Ez egy magas presztízs.
2: Több Jász-Nagykun-Szolnok megyei útszakasz felújítását szeretnék elérni azok a civilek, akik aláírásgyűjtést indítottak a rossz állapotú utak rendbetételéért, számolt be róla a Szolnoki Napló. A kezdeményezők szerint az érintett útszakaszokon kátyúk, süllyedések és egyenetlenségek alakultak ki, amelyek a közlekedés biztonságát és a járművek állapotát is veszélyeztetik. A petíciókat a Magyar Közút Non-Profit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatóságához, valamint a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz tervezik benyújtani. Az egyik kezdeményezés a Martfű és Tiszaföldvár közötti, a település határáig tartó útszakasz felújítását célozza. Emellett a 442-es főút több részének korszerűsítéséért is gyűjtik az aláírásokat. A kezdeményező szerint szükség lenne a Szolnok és Rákóczi falva, a Rákóczi falva és Rákóczi újfalu, valamint a Rákóczi újfalu és az M44-es út közötti szakasz rendbetételére is. A beszámoló szerint ezeken a részeken a személyautós közlekedés is nehézkessé vált, az utak állapotát pedig a kamionforgalom is tovább rontotta. Az aláírásgyűjtés december 15-éig tart. Újabb ürügyekkel próbálnak bejutni az emberek otthonába a csalók, akik szolgáltatók vagy közműcégek munkatársainak adják ki magukat, írja a szoljon.hu. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság arra figyelmeztet, hogy a megtévesztők akár egy új tévécsatorna beállítására, vízóra leolvasásra, közüzemi ellenőrzésekre vagy szerelési munkákra is hivatkozhatnak. Egy esetben például az állítólagos szakember azt mondta, hogy egy ingyenes új tévécsatorna beállítása miatt érkezett, majd a televízió és a set-top box ellenőrzése után 20 ezer forintot kért a szolgáltatásért. Szeptember elején pedig Tisza Jenőn egy ismeretlen a vízművek munkatársának adta ki magát, és vízdíj beszedésére hivatkozva kereste fel a lakókat. A szolgáltató akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy munkatársaik fényképes igazolvánnyal rendelkeznek. Ha valaki bizonytalan abban, hogy valódi munkatárs érkezette hozzá, érdemes még beengedés előtt a szolgáltató hivatalos telefonszámán ellenőrizni a megkeresést. A hatóság szerint váratlan megkeresésnél különösen fontos az óvatosság, és nem érdemes az ajtóban kapott telefonszámot használni az ellenőrzéshez. Emelkedést mutatott a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a szolnoki szennyvízmintákban. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb adatai szerint országos szinten is enyhe növekedés volt megfigyelhető a legutóbbi mérés alkalmával, és Szolnok azok közé a vizsgálati helyszínek közé tartozott, ahol szintén emelkedést mértek, számolt be róla a szoljon.hu. A szennyvízvizsgálatok során a koronavírus örökítő anyagának mennyiségét is figyelik. A szakemberek szerint a szennyvízben kimutatható változások a lakosság körében zajló járványügyi folyamatok alakulására is utalhatnak. Ma a nap első felében keleten, északkeleten és délen, délnyugaton előfordulhat helyenként eső zápor, de napközben felszakadozik a felhőzet. A legtöbb napsütés északon várható. Holnap több felhő érkezik fölénk, szorványosan eshet csapadék. A nappali maximum hőmérséklet térségünkben 20, az éjjeli minimum 10-15 fok között lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: 1965-ben ilyenkor 5 hétig első a Beatles dala Yesterday, és ahogy említettem nemrégiben, a csapat tagja John Lennon ma ünnepelné születésnapját. 93-ban pedig a Take That az Éllovas Angliában egy feldolgozással, a Relight My Fire-rel. Roger Sanchez dalát hallgatjuk.
0: 102.4 West FM.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. Best.

Hétvégén már jobban megízlelhetjük az őszi időjárást. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap dél-délnyugat felől újra beborul az ég, előtte azonban még térségünkben több órás napsütés várható. Délután már esők, záporok is kialakulhatnak Szolnok környezetében. A légmozgás gyenge lesz, még 20 fok körül tetőzik majd a hőmérséklet. Vasárnap viszont néhány fokos lehűlésre számíthatunk, amikor is jó részt borongós, helyenként esős idő várható. Az északnyugati szél pedig sokfelé élénk lökésekkel társul majd. Vasárnap 14 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A hétfői napon csak kevés helyen lehet zápor, zivatar, és több órás napsütés mellett 17 fok körül várhatóak a legmagasabb hőmérsékletek. Kedden és szerdán pedig szelesebb idő ígérkezik, 18-19 fokos csúccsal majd. Egy legendás filmzenét társítottak a hip-hoppal a 90-es években. Ők most a Blacketek, és ez itt a Heartless a 102.4 Best FM-en.

102.4 Best FM, a legjobb zenék, a Riverside Soul Bluegrass koncertje ma a Tiszapart moziban látható este 8 órától. Edda Symphonic a Tiszaligeti sportcsarnokban holnap este 7-től a legendás zenekar dalaival. A Szegedi Big Band koncertje holnap 18 órától látható kisújszálláson a Vigadóban. Dunst a helyi termékek ünnepe a Hild téren vasárnap 8-tól 13 óráig fajta bemutatóval, vásárral, mikropódium báb előadással, valamint Balla Tibor népzenésszel és Lénárt András verklissel. A bér kötelez, Jankovics Péter önálló estje, október 14-én szerdán este 7-től látható kisújszálláson a Vigadóban. A Holdallanap zenekar koncertje a Tiszapart moziban tekinthető meg, október 15-én csütörtökön este 10-től. Jazz kívánság műsor, a Sárik Péter Trió és Falusi Marian közös műsora október 17-én szombaton este 8-tól látható Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Filmzenekoncert a Duna Szimfonikus Zenekarral október 17-én szombaton 19 órától Cegléden a Gán József sportcsarnokban. Felcsendülnek többek között a Rocky, a Karib-tenger kalózai, a Gyűrűk ura, a Jézus Krisztus Superstar, a Kis hableány, a Dzsungelkönyve, a Schindler listája és a Csillagok háborúja dallamai. Füsti Fest Tiszafüreden október 23-án, 24-én kemencés, barbecue és grill finomságokkal, valamint többek között hordófestéssel, tökfaragással, lovaskocsikázással, pénteken Gilbert Balázs, majd Kaló Csenge fellépésével, szombaton pedig a Kiskalász duóval, valamint a Hippi finisszel. Kocka napok, Lego építmények kiállítása, bőrzéje és játszóház október 24 és 25-én kisújszálláson a Vigadóban. Stand-up Nirvana a Tiszapart moziban október 28-án szerdán 18.30-tól Orosz Gyurival és Josi baráttal. Mesél az erdő, dalok, versek, személyes történetek Hobóval október 30-án pénteken este 7-től Törökszent Miklóson az Ipoly Művelődési Központban. Az Örökség című film vetítése után közönség találkozó a Tiszapart moziban Staub Viktória, Mucsi Zoltán, Molnár Áron színészekkel és Tasnádi István rendezővel október 30-án pénteken este 6-tól. Filmzene és az egyik legpozitívabb dal az elmúlt évekből Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Itt Szolnoknál Millér telep után csataszög felé a 32-24-esen zajlik az útfelújítás. Vecsésen a 4-es út 21-es kilométerénél útszűkület van érvényben. Ugyancsak útszűkületre kell számítani Pilisnél a 45-ös kilométer térségében. Pilisnél a Dabasi összekötő úton közmépítési munkára kell figyelni. Az M4-esen a leállósávot lezárták a 37-es, 39-es kilométerek térségében. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es, 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A 33-as úton Debrecennél a 108-as kilométernél kell sávlezárásra számítani. Az M5-ösön még mindig tart a csomópont építése a 73-as, 76-os kilométerek között. Csévharaszt belterületén közmépítési munkák miatt van útszűkület. Albert Tirsán a Dánosi úton vasúti átjáró építése miatt teljes útzára kell számítani. A 4601-es Nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton útépítés miatt kell lassabban haladni. A 442-esen Rákóczi újfalunál aszfaltozási munkálatokra kell számítani. Püspökladány és Báránd és Báránd és Földes között a 42-esen korlátozások mellett lehet autózni, de Bárándon a Kossuth úton is útszűkület van érvényben. Útépítése kell számítani még Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jász-Ladányra vezető úton. Dózsa telepnél a 311-es 17-es kilométerénél aszfaltozási munkákat végeznek. Bárándon a Kossuth úton kell útszűkületre számítani. Ecsekfalva határában a főcsatornánál van útszűkület. Abony és Újszilvás között a 3119-esen a 19-es kilométernél útépítést végeznek. Mára nekem ennyi jutott a mikrofon használatból. Fodor Attila vagyok, passzolom is tovább ezt a csodás mikrofont, és tolom a bicajt, megindítom még a Krisztál dalát. Jó hétvégét a 102.4 Best FM-mel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kurtítják a műtéti várólistákat, jöhetnek az éjszakai operációk, életet menthetnek a lelki vészjelzések. Felélte a potyapénzt, itt a vádemelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
2: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás növekedése is.
1: Elköltötte a számlájára tévesen átutalt, csaknem 2 millió forintot egy szolnoki fiatalember. A pénz nagy részét később sem utalta vissza, ezért vádat emeltek ellene. Egy havi munkabér helyett 10 havit kapott még tavaly nyáron, és néhány hét alatt gyakorlatilag felélte az összeget. Megállapodtak, hogy részletekben törleszt, de ez nem sikerült, sőt, nem sokkal később már dolgozni sem ment. Most pénzbüntetésre számíthat. A folytatásban hűvösebb időre sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok

Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak, a lemezjátszóknál. White Boy.

0: We got mini skirts and maxi skirts and afro hairdos.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
0: Because you know Nassau's got sunshine and a whole lot of soul.

放。

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Teherkocsik, buszok, egy ideig olcsóbb lesz a gázolaj, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. 2 milliárdos zsarolás, lecsaptak az álügynökökre. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíj fizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb, mint 1/5 vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. A vagyon visszaszerzési hivatalra hivatkozva zsaroltak álrendőrök egy férfit, azt ígérték neki, hogy a süllyesztőbe kerülnek az ellene indított büntetőeljárások, ha fizet 2 milliárd forintot. Folyamatosan nyomasztották, egyszer megmotozták, telefonját elvették, aztán egy megkülönböztető jelzéssel ellátott kocsiba ültették, hogy előállítsák. Végül lecsaptak a 3 tettesre a nyomozók. 2 férfit őrizetbe vettek, indítványozták letartóztatásukat. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csak nem 40 000-en állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány 100 fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Drákói szigorral büntetnék a magyarok a közutak rémeit. Már papírunk is van arról, hogy brutális volt a nyár. Gyümölcs cseperedik a Balaton medrében. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Kemény fellépést várnak az emberek a száguldozókkal és az illegális gyorsulási versenyek résztvevőivel szemben. A szaktárca vezetője szerint több mint 300 ezeren töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Jelentős többségük egyetért azzal, hogy szigorúbb büntetést kapjon az az extrém gyorshajtó, aki halálos balesetet okoz. Vitézi Dávid jelezte, néhány héten belül bemutatják a rollerekkel kapcsolatos szabályozás tervezetét. Az elmúlt 126 év legsúlyosabb aszálya az idei. A mérések kezdete óta nem volt még soha ilyen brutális szárazság. A Hungaromet adatai szerint harmadannyi eső esett nyáron, mint amennyi ilyenkor szokott. A középhőmérséklet pedig 2,5 fokkal haladta meg az átlagot, megközelítve a 23,5 fokot. Nem csak az évszak volt extrém száraz, hanem az azt megelőző egy év is. Görög dinnyenő a Balaton kiszáradt medrében, Bogláron, a csavargőzös műemlékhajónál. A nádas mellett 5-6 kis gyümölcsre bukkantak, amelyek magvait feltehetően a környéken nagyszámban előforduló madarak szórhatták el még korábban. Reggel a tó átlagos vízállása 29 cm volt a siófoki vízmércéhez viszonyítva, ez úgy 90 centivel marad el a sok évtizedes átlagtól. Sokaknak a szervátültetés jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Többek között erre hívják fel a figyelmet holnap a donornapon. Az Országos Vérellátó Szolgálat transplantációs igazgatója Mihály Sándor szerint nehéz kérdésről van szó, amiről egyszerűen muszáj beszélni.
2: Hogyha valaki életében nem tiltotta meg írásban, hogy halála esetén holttestéből szervet, szövetet távolítsanak el, akkor az elhunyt beleegyezését kell vélelmezni. Mindenki szabadon hozhat döntést a saját szerveit illetően. Ezzel a donornappal is arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy életmentő jelentősége van annak, hogy minél többen, lehetőség szerint mindannyian hozzunk életünk során döntést saját szerveink halálunk utáni sorsáról.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, egy csodás péntek estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem mindenkinél kitörő örömet okoz az, hogy elindult a hétvége, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk ettől a munkahéttől. Érkezik most Sean Paul és a Temperature.
3: Ez a Night Shift.

Jazz FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, ami 43 éves. Ez D plus D és a Sucker DJ. Az akkori hip-hop egyik igazi úttörője, Marley Marl gondolta el és valósította meg. Viszont az igazi siker, az igazi áttörés 7 évvel később, 1990-ben érkezett, amikor a brit Ben Librand új remixet készített belőle, és egy kicsit átgondolta, mondhatni kiegészítette az amerikai tévéfilm sorozat I Dream of Genie-nek a főcímdalával, így összehozta azt, hogy a 80-as évek hip-hopja találkozott a 60-as évek televíziózásával. Hát, hogy mi lett belőle, az jön a következő 3 perc 38 másodpercben. Deep Sucker DJ. Turn up the music.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a történelem megmutatta azt már nekünk, hogy igazán az működik jól, ami a valós életből van merítve, és a következő dal is így van, hiszen az alapkoncepciót Will.i.am álmodta meg, pontosabban egy volt kapcsolatában elkövetett hibái inspirálták. Így született meg a Black Eyed Peas-től a Don't Lie, ami amúgy az egyik legsikeresebb dala a formációnak akkoriból, amikor még teljes volt, így fölgével kiegészülve. Na, de elég ebből, Don't Lie, Black Eyed Peas, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Anastasia és a Paid My Dues. A cím, aminek a magyar fordítása nagyjából ennyi lenne, hogy megfizettem az árát, és hát ő bőven megfizette az árát, hiszen fiatalon krónbetegséggel küzdött, a zeneiparban pedig mindenki öregebbnek nézte, mint valójában, hiszen annyira érces volt a hangja, annyira fejlett volt a hangja, plusz az sem segített nagyon, hogy volt vagy 156 cm magas, mondjuk most is annyi körülbelül. Tehát egy ilyen igazi túlélő himnuszról beszélhetünk, ami arról szól, hogy bármilyen akadályokat görget az élet eléd, hát nem megállni kell, hanem azokat átugrani, vagy valahogy átvészelni. Anastasia, Paid My Dues, most itt a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez volt az a dal, ami a 18 éves Christina Aguilera-t egyből a világsztár kategóriába repítette, és nagyon jól is sikerült, hiszen 5 héten át vezette az amerikai Billboard listát, plusz a biztonság kedvéért egy Grammy-díjat is hozott a mi Christinánknak. Ez a Genie in the Bottle.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Plusz 500 milliárd jut az egészségügyre, béremelés a szociális ágazatban, nem tisztul a kép. Ellopták a persejpénzt a jászapáti templomból. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. 500 milliárd forinttal többet kap jövőre az egészségügy, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter szerint elsőként a kórházi várólistákat akarják csökkenteni. Több 10 milliárd forintot biztosítanak csípő és térdprotézis, illetve szürkehályog műtétekre. Ezekre kell a legtöbbet várni. A folytatásban este és éjszaka is operálhatnak majd, ami Nyugat-Európában teljesen bevett dolog, tette hozzá a kormányfő. Továbbra sincs előrelépés a szociális szektor béremelésének ütemezése kapcsán. Az ágazati érdekegyeztető fórum ülésén az érdekvédők emlékeztettek arra, hogy a jelenlegi kormánypárt azonnali 25%-os növelést ígért a választási kampány idején. Később a miniszterelnök úgy nyilatkozott, hogy ez két részletben történik majd meg. A szféra és a kormányzat között abban egyetértés van, hogy 2030-ra a szociális ágazatban dolgozók bérének fel kell zárkóznia az oktatásban és az egészségügyben fizetett javadalmakhoz. Foglalkoznunk kell magunk és környezetünk mentális egészségével, és ha szükséges, kérjünk segítséget. Erre hívja fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egészségfejlesztési szakértője a Lelki Egészség Világnapja kapcsán. Ez holnap lesz. Simics Rita hangsúlyozta, fontos, hogy időben felismerjük a figyelmeztető jeleket.
2: Például a viselkedésbeli változások, elszigetelődés a közösségtől, teljesítményromlása szintén egy nagyon jó jelzőrendszer. Olyan kockázatvállalásokat lehet tapasztalni, ami korábban nem volt, és sajnos ide tartoznak az alkohol vagy a drogfogyasztás.
1: Persejpénzt úgy 3000 forintot lopott a jászapáti katolikus templomból egy 19 éves lány, és magával vitte a hittanteremből a falra szerelt tévét, meg a távirányítót. Vádat emeltek ellene, miután a nyári büntettet úgy követte el, hogy egy másik ügyben korábban elítélték és felfüggesztett szabadságvesztést kapott, most börtönbe küldené és a közügyektől is eltiltaná őt az ügyészség. A Jászberényi járás bíróság dönt majd ügyében. A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk. Hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot. Csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben is, keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt 3 perccel, úgyhogy azt tudom mondani, hogy robogunk, de nagyon vadul a hivatalos hétvége felé, úgyhogy a legjobb zenékkel hozok egy kis aláfestő zenét. Ez jön az ATB, ez a The Fields of Love.
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalban kevés nagyobb világsztár szerepelhetett volna, mint amennyi szerepel. Kezdjük az elején. Van egyszer ugyebár Tupac. A zenét és a beatet Dr. Dre-nek lehet köszönni, és még a biztonság kedvéért Roger Troutman is hallható a dalban, bár igaz, hogy az ő hangját egy ilyen talkboxsal elferdítették, elcsúfították, ő adja ezt a robothangot benne, és hogyha ez még nem lenne elég, akkor Joe Cocker Woman to Woman című dalát is felhasználták a következő közel 4 percben, és hát egy elég erős marketinget kapott ezzel Kalifornia. Ez Tupac és a California Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy olyan úriember, aki bár New Yorkban született, attól függetlenül Magyarországon alkotott, de azért a tengeren túlon is bőven megállná a helyét. Ő nem más, mint Király Viktor, tudjuk nagyon jól, itt a Megasztárban tűnt fel, aztán Amerikának megmutatta magát az amerikai Voice-ban, de valahogy ott az áttörés nem jött össze neki. Pedig nagyon jó dalokat csinált, mint például a következő, ami egy igazi tűzről pattan, tüzes dal. Ez a Fire!

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek. A kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem. Mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, tegnap szerintem Rihanna nagyon, de nagyon kiakasztotta a rajongóit, főleg azokat, akik a zenéért szeretik, mert hogy egy interjúban elmondta, pontosabban megkérdezték tőle, hogy nagyjából hány dala van, amin így ül még és nincs kiadva. Ő gondolkodott egy picit, majd egy ilyen alapvető matek feladvánnyal akarta ezt nekünk elmondani, hogy durván 170 olyan dal van, amit nem adott ki, még nem mutatott meg a nagyvilágnak, de attól függetlenül ott van és bármikor elővehető. Ez úgy azért kicsit gáz, hogy kimondta, hogy nagyon már zenélni nem akar az életben, úgyhogy Rihanna rajongók, hát sorry, így jártatok, viszont amilyen van, az nagyon jó. Jön a Panda Replay!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, inkább otthon gyógyulnának az infarktusos betegek. Vége az aranykornak mélyponton a francia bortermelés. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A magas árak miatt az év végéig literenként 25 forinttal csökkentik a 7,5 tonna feletti teherkocsik és a buszok után a gázolaj jövedéki adóját, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hozzátette, utólag igényelhetik vissza a pénzt az érintettek, úgy, ahogyan ez az agrárvállalkozások esetében már működik. A miniszter arról is beszélt, hogy szigorítják az útdíjfizetés ellenőrzését, hogy megelőzzék a külföldi fuvarozók ügyet. A szívbetegek kevesebb mint ötöde vesz részt rehabilitációban, és egy év elteltével már csak minden második szedi az előírásoknak megfelelően gyógyszereit. Mindez komoly kockázat, például egy infarktus után, hangzott el egy szakmai konferencián. Szakemberek szerint az otthonról látogatható ambuláns rehabilitáció jelenthetne megfelelőbb megoldást, így az érintettek nem esnének ki hetekre a munkából, közölte az nso.hu. Az évszázad kezdete óta a legkevesebb bor készül idén Franciaországban, gyászos adatokkal jelentkeztek a gazdák. A legtöbb területen 15-20%-kal kevesebb szőlőt takarítottak be, csupán Bordeaux környékén lehetnek elégedettek a szürettel. A fő probléma a hőség és az aszály, ugyanakkor egyre több borvidéken ritkítják a tőkéket, mert jelentősen csökken a kereslet. A fiatalok egyre kevésbé isznak bort, pláne vöröset. Rekordot dönt az idei Spár Budapest Maraton Fesztivál. Csaknem 40 ezeren állnak rajthoz a hétvégi eseményen a 14 táv valamelyikén. Részletek Kocsis Árpádtól, a szervező BSI ügyvezető versenyigazgatójától.
2: Első év, amikor több mint 10 000 egyéni maratonista jelentkezett az eseményre. Tavaly már viszonylag közel voltunk hozzá, de nem értük el, most viszont meghaladtuk néhány száz fővel, tehát ekkora léptékű maraton nem sok helyen van Kelet-Európában, és a magyarok száma is ugyanúgy nő, mint a külföldieké, tehát körülbelül fele-fele lesz a magyarok és a külföldiek aránya az eseményen, tehát ez is maga a maratoni táv igazi nemzetközi eseményé vált.
1: A folytatásban hűvösebb időre, sokkal több felhőre számíthatunk, hajnalban 0-9 fok valószínű, holnap 17-21 fok jelenti majd a csúcsot, csapadék is valószínű, eleinte szorványosan a Dunántúlon, utána már a középső ország részben és keleten is. Az előrejelzések szerint a vasárnap változatos időt hoz élénk széllel, derűs és felhősebb időszakokkal, helyenként esővel, 13-21 fokkal. A jövő héten már 20 fok alatt maradnak a csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás péntek estét vagy éjszakát. Kinek hogy tetszik, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Nincs megállás, nincs kiszállás, nincs lazálás. Jönnek a legjobb zenék szépen egymás után rendezve. Az isteni Beyoncé kezd most, ez a Halo.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék, hölgyek, urak, egy csodás péntek estén is üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az az idő, amikor segítőkezet nyújtok azoknak, akik teljesen, de teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na vágjunk is bele, holnap október 10-én Gedeon névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Bendegúzokat, a Dánieleket, a Danilókat, a Dánosokat, a Ferenceket, a Gedőket, a Leókat, a Samukat és a Sámueleket, na meg a Lioneleket is, Lionel Messi, innen is nagyon boldog névnapot kívánunk neked, nem biztos, hogy halljam, de talán eljut hozzá, és akkor küldünk nektek egy dalt, ez nem más, mint Janet Jackson és a Together Again.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban Pink nagyon, de nagyon odaszúrt az akkori világ celeb kultúrájának, és a következő dalban nagyon, de nagyon, de nagyon odapörkölt Paris Hiltonnak, Jessica Simpsonnak, Lindsay Lohannek a jellegzetes megjelenésük miatt, és még sorolhatnám. És Pink üzenete nagyon, de nagyon egyszerű volt. A lányoknak nem kell butácskának látszani, és egy buta szerepet vállalni ahhoz, hogy sikeresek legyenek. Ennyi, pont és kész. Ja, és még egy Grammy jelölést is kapott a videóklip. Ennyi. Pink és a Stupid Girls. Indul!

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én akkor is az utam.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: You know, I've been trying to get it through this fixed color mind that sometimes your nightmare

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk szerintem mindenki szívéből szól, hiszen leírja azt, hogy pénteken mi hogy érezzük magunkat. Elég volt a munkából, kezdődhet a hétvége, és ez a szám tipikusan az, de tényleg tipikusan az, ami vasárnap este és valamilyen szinten előhozza a pénteki feelinget. Ez Michael Gray és a The Weeknd.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ez egy történelmi dal a Simply Red életében, hiszen az addigi szólós, kicsit lassú hangzást felcserélték, felfrissítették egy sokkal táncosabb, funky ritmussal. És hogy mennyire jött be nekik, hát azt majd eldönti az idő, na meg ti. Ez a Something's Got Me Started.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, és egy csodás péntek éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és nagy örömmel jelentem, hogy indul a péntek utolsó órája, tehát szó szerint már csak egy kis köpésre vagyunk a hétvégétől, ezért most jön nálunk Nelly Furtado és Timbaland, ez a Promises.
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy nézzük meg, milyen idő vár ránk a hétvége hivatalosan első napján, szombaton, úgyhogy vágjunk is bele. 8 fokra ébredünk, 19 lesz nap közben, és lesz egy kis csapadék is a biztonság kedvéért, zápor zivatar formájában. Hogyha minden igaz, akkor 5 mm csapadék várható. A mai nappal érkező hidegfront ezt hozta nekünk. Jaj, de jó, van egy rossz hírem, vasárnap ez még majd a biztonság kedvéért rosszabb lesz, de addig még van egy kis időnk, úgyhogy most jöhet nálunk Lenny Kravitz, ez a The Chamber.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Please.

Lámos magyar zene fanattól függetlenül a következő úri embereket nagyon tisztelem, nagyon kedvelem, egyenként is, meg aztán utána egy csoportba verődve is, és többet nem hiszem, hogy kell mondani róluk, hiszen érkezik a Well Hello, mindenki ismeri őket és tudja az előéletüket, és Tédeni, hát őt is ismeri mindenki, és lassan tudja az előéletét. Közösen pedig megcsinálták azt, hogy mi zajlik mondjuk egy péntek esti diszkó előtt. Jön a diszkoklub! Yeah!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM, vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, tudjátok nagyon jól, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ha megvan, akkor lecsekkolni, ha ez is megvan és elnyeri tetszéseteket, akkor pedig belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. Most pedig érkezik egy dal a 2000-es évek elejéről, amikor még minden a szerelemről és az ilyen és ehhez kapcsolódó sorozatokról szólt, hiszen jön Mark, és a Ments meg szerelem.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Én kimondottam, viszont azért már várom a vasárnap estét, de most még csak a szombat jön, úgyhogy holnap este 8-kor megint találkozunk. Addig is jó éjszakát, szép álmokat, jó pihenést, jobb bulit, amit csak csináltok, jó? Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap este 8-kor találkozunk. Addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
2: What up? It's your boy TQ, still keeping it gangsta around the world. With my girl Sarah. Brand new deep.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. It's been a long time. Wishing to left you. Without a dope beat.